0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meghívást kapott a pápa Magyarországra. Sokan nem használják a biztonsági övet. Szorványosan élénkül a koronavírus. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Meghívta Magyarországra 14. Leó pápát, Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt vatikáni látogatása során fogadta a katolikus egyházfő magán audiencián. A megbeszélésen a magyarországi változásokat, a világ előtt álló kihívásokat, háborút, energiaválságot és a mesterséges intelligencia témakörét is érintették. A kormányfő azt is közölte, hogy a kabinet átvizsgálja és folytatja a Hungary Helps programot az üldözött keresztények megsegítéséért. Jelezte, ahol visszaélések voltak, ott eljárásokat indítanak. Minden ötödik vizsgált sofőr elmulasztotta bekapcsolni a biztonsági övet. A rendőrség egy európai akció keretében tartott razziát szeptember 16-ától egy hétig itthon. Csaknem 44 ezer járművezetőt ellenőriztek, és több mint 9 ezer emberrel szemben intézkedtek. Figyelték a gyerekülés használatát is. Itt 200 esetben találtak szabálytalanságot, 81 motorost pedig azért büntettek meg, mert útközben nem viseltek bukós isakot. Ismét elindult az Okostányér országos diáktudás próba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk, hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban minél több információhoz jussanak.
1: Élénkül a koronavírus, de csak szorványosan. A szennyvízben hazánkban, országos szinten egyelőre stagnálás mutatkozik. Vannak települések, ahol mérsékelten vagy alacsony szinten van jelen a kórokozó örökítő anyaga. Egyebek mellett Budapesten, Szolnokon és Kaposváron is kimutatható volt a vírus jelenléte. Változóan felhős, száraz időnk van, a szél

0: Többnyire mérsékelt marad. 20 fok körül alakul a délutáni csúcshőmérséklet. Holnap reggelre kiderül az ég, napközben időnként felhők zavarhatják a napsütést. Hajnalban több felé alakulhatnak ki pára és kötfoltok. A délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös reggelt követően országszerte a napsütésé lesz a főszerep. A Szelet, Sopron és a Fertőtó környékén élénk lökések kísérhetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az autósok. Új szív tüdőgéppel műtöttek Zalaegerszegen. Újraindul a Kazamata Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, az összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéshez bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, amit például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Új generációs szív-tüdő készülékkel végezték el az első nyitott szívműtétet a Zalavármegyei Szent Rafael kórházban. A berendezés a beavatkozás alatt részben átveszi a szív és a tüdő feladatát, biztosítja a mesterséges vérkeringést és az oxigénellátást. A rendszer folyamatosan követi a beteg állapotát, így az orvosok személyre szabottan állíthatják be a keringés támogatást. A kórház szerint az új eszköz biztonságosabb és korszerűbb feltételeket teremt a szívsebészeti beavatkozásokhoz, írta az Egerszegi Hírek. Októberben ismét előadásoknak ad otthont a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum pince szintje. A Kazamata Színház 6. évadában 4 kamaraszínházi produkciót láthat majd a közönség. A műsorban olyan emberi helyzetek és konfliktusok kerülnek előtérbe, mint a kirekesztés, a szerelem, a barátság és a kudarcok feldolgozása. A különleges játszóhelyen kevés szereplővel közvetlen nézőtéri hangulat mutatják be az előadásokat. A szervezők új közönséget is szeretnének megszólítani az őszi programmal, írja a ZAOL. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. 4 részletben összesen 20 000 forintot utal nekik évvégéig.

0: A Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
1: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
0: A tervek szerint 2028 végéig teljesen felújítják a zalaegerszegi Napsugár utcai óvodát. Az intézmény épületére fennállása óta a legnagyobb korszerűsítés várhat, amely az energiahatékonyabb működést és a korszerűbb nevelési környezet kialakítását is szolgálja. Az óvoda fontos szerepet tölt be a kertváros életében, ezért a fejlesztés a város hosszabb távú beruházási tervei között szerepel. A megvalósításhoz szükséges forrásokról és a részletes ütemezésről később születhet döntés, írja az Egerszegi Hírek. Ismét vasúti kapcsolatot szeretne Zala-Szentgrót. A település vezetése azt kérte, vizsgálják meg a korábbi szárnyvonal újbóli megnyitásának lehetőségét, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseket. A város képviselői a GYESEB vezetőivel is egyeztettek. A következő időszakban a műszaki és közlekedési feltételeket mérik fel, és azt is vizsgálják, milyen igényeket szolgálhatna ki a vasút. A tervek között szerepel a vasúti csomópont és környezetének biztonságosabb átétele is, írja a Zaol. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Merrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Merrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke.
2: Az ország sok részéről, sok településéről jönnek motorosok Budapestre, hogy átadják azokat a rózsaszín szalagra írt üzeneteket, amiket hoznak magukkal, és hogy felvonuljunk és felhívjuk a figyelmet a Merrák ügyében az önvizsgálatra és a szűrések fontosságára. Azzal a nagyfokú figyelemfelhívással, amit egy ilyen esemény minden évben szokott eredményezni, azzal nagyon sok olyan emberhez eljuthat az információ, hogy a szűréseken érdemes részt venni, hogy az önvizsgálatot érdemes minden hónapban elvégezni, hogy ezzel azt gondoljuk, hogy életeket menthetünk.
0: Helytörténeti fotókiállítás nyílt a németországi Heilbad-Heiligenstadt múzeumában, Bagod múltjáról és jelenéről. A tárlat régi és új fényképeken keresztül mutatja be a zalai település fejlődését, valamint mindennapjait. Bagod és a német város testvértelepülési kapcsolata már több mint 30 éve tart, a kiállítás ezt az együttműködést is erősíti. A megvalósításban a Göcsei Múzeum szakembere és zalai alkotók is részt vettek. A tárlat október végéig látható, írja a Zaol. Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kel szombaton Bödeházán. A Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott zsíros finomságot lehet majd megkóstolni, árulta el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a Mesés hetés zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva a Moravidéki Magyarság megjelentetett Hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön hozzánk, vágyjuk Langalival, illetve vasárnap a hetés épített örökségéhez kapcsolódik. Kódisállásos házak lesz a téma. Hetés építészete hasonlít egy kicsit az örökségéhez az úgynevezett kódisállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkínáljuk a vendégeinket.
0: A Tájházak útján magyar-szlovén rendezvénysorozathoz Zalából Bödeháza mellett Kehida Kustány is csatlakozik a hétvégén. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly az üzletek közel negyedénél találtak jogsértést. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Ami Maxem Levit illeti, jó híreket kaptunk, gyógyul, már jobban van, de azért a mai reggel az még Maxem-mentes reggel lesz itt a Besten, úgyhogy Levinek jobbulást, és akkor még egyszer én White Boy ebben a szokatlan szerepkörben ma is reggel 6 és déli 12 között, természetesen ugyanúgy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, melyek közül a Train és a Hey Soul Sister indítja az órát.
4: Best FM.

Best of a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

0: Best FM a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Yeah.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az Okostányér országos diák tudáspróba. Új szív tüdőgéppel műtöttek Zalaegerszegen. Októberben újraindul a Kazamata Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét elindult az Okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, amit például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Új generációs szív-tüdő készülékkel végezték el az első nyitott szívműtétet a Zalavármegyei Szent Rafael kórházban. A berendezés a beavatkozás alatt részben átveszi a szív és a tüdő feladatát, biztosítja a mesterséges vérkeringést és az oxigénellátást. A rendszer folyamatosan követi a beteg állapotát, így az orvosok személyre szabottan állíthatják be a keringés támogatást. A kórház szerint az új eszköz biztonságosabb és korszerűbb feltételeket teremt a szívsebészeti beavatkozásokhoz, írta az Egerszegi Hírek. Októberben ismét előadásoknak ad otthont a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum pince szintje. A Kazamata Színház 6. évadában 4 kamaraszínházi produkciót láthat majd a közönség. A műsorban olyan emberi helyzetek és konfliktusok kerülnek előtérbe, mint a kirekesztés, a szerelem, a barátság és a kudarcok feldolgozása. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos, felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, hogyha egyetlen jelenetet kellene felidézni az Amerikai Szépség című filmből, szerintem sokaknak a szélben pörgő nejlonzacskó ugrana be, pláne akkor, amikor ezt a dalt is meghallja, mert hogy ugye ez volt a fő témája annak a filmnek, pontosabban ennek az eredetie, mert hogy abból készített 2000-ben klubhimnuszt Dave Lee, akit ismerhetünk még Joey Negroként is, meg Jakartaként is. Jön az American Dream, itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt nem mondom, hogy hazajár, de egész sokszor volt már lehetőségünk őt megtekinteni élőben kisebb fesztiválokon itt Magyarországon. Nálunk most vitathatatlanul az egyik legnagyobb slágerével, a The Real Thing-el érkezik a következő órában Lisa Stansfield. És 7 és 8 közé még egy kis gádzsó is belefér a So Many Times-al.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az autósok, teljesen megújulhat a Napsugár utcai óvoda, újraindulhat a vasúti közlekedés Zala-Szentkróton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 ezer forintot utal nekik év végéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették, akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni két hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: A tervek szerint 2028 végéig teljesen felújítják a zalaegerszegi Napsugár utcai óvodát. Az intézmény épületére fennállása óta a legnagyobb korszerűsítés várhat, amely az energiahatékonyabb működést és a korszerűbb nevelési környezet kialakítását is szolgálja. Az óvoda fontos szerepet tölt be a kertváros életében, ezért a fejlesztés a város hosszabb távú beruházási tervei között szerepel, írja az Egerszegi Hírek. Ismét vasúti kapcsolatot szeretne Zala-Szentkrót. A település vezetése azt kérte, vizsgálják meg a korábbi szárnyvonal újpóli megnyitásának lehetőségét, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseket. A város képviselői a Gyesev vezetőivel is egyeztettek. A következő időszakban a műszaki és közlekedési feltételeket mérik fel, és azt is vizsgálják, milyen igényeket szolgálhatna ki a vasút. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gigantikus nyári turnét hirdetett 2027-re a Simply Red. Nem aprózzák el, sem a stadionok, illetve a parkok méretét illetően, sem annak tekintetében, hogy kik lesznek az előzenekaraik. Londonban például három elképesztő fellépő fogja bemelegíteni a hangulatot. A Soul to Soul, Heather Small, az M People-ből, és a hamarosan érkező Lisa Stansfield.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma este Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája csoportmes lesz a Puskásban. Tudjuk jól, ugye, hogy ez ilyenkor mit jelent. A szokásos, szakaszos és időszakos lezárást a Puskás környékén Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a többi. Viszont akinek halaszthatatlan dolga van a Puskás környékén, még most gyorsan siessen, mert hogy ezek a korlátozások reggel 8-tól lépnek csak életre.

0: A jó erős reggeli kávé mellé mi jó erős dalokkal készülünk. Pár perc múlva érkezik majd a Gágyó és a So Many Times, illetve a Danzeltől a Pump It Up. Péntek reggel van, az utolsó munkanap erre a hétre. Kitartás mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rózsaszín motoros felvonulást rendeznek a fővárosban. Bagot történetét mutatják be Németországban. Régi ízekkel fűtik fel Hetés kemencéjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a márrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a márrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Helytörténeti fotókiállítás nyílt a németországi Heilbad-Heiligenstadt múzeumában, Bagod múltjáról és jelenéről. A tárlat régi és új fényképeken keresztül mutatja be a zalai település fejlődését, valamint mindennapjait. Bagod és a német város testvértelepülési kapcsolata már több mint 30 éve tart, a kiállítás ezt az együttműködést is erősíti. A megvalósításban a Göcsei Múzeum szakembere és zalai alkotók is részt vettek. A tárlat október végéig látható, írja a Zaol. Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kel szombaton Bödeházán. A Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó Hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott zsíros finomságot lehet majd megkóstolni, árulta el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a Mesés Hetés zöld út vezetője.
2: A Hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Muravidéki Magyarság megjelentetett Hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön hozzánk, vágyjuk Langalival. Illetve vasárnap a Hetés épített örökségéhez kapcsolódik. Kódisálásos házak lesz a téma. Hetés építészete hasonlít egy kicsit az örökségéhez az úgynevezett kódisálásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen meg rájuk a vendégeinket.
1: Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos, felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Segi őrvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg doktor Segi? Mindegyik igaz rá. Őrvezetőként szeretne 92-ben az amerikai haditengerészettől, aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet, 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Jön leges-legelső kislemeze, a Bombastic itt a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kis Daft Punk jöhet a következő órában, 8 és 9 óra között, ami szerintem még mindig eléggé korai időpont, szóval bonyolult dalszövegekkel senkinek nem akarjuk lefárasztani az agyát. Jön az Around the World. Az órát pedig azzal a sikkénnel indítjuk, aki idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját. A Love on the Run jön perceken belül itt a Bestem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az okostányér országos diák tudáspróba. Új szív tüdőgéppel műtöttek Zalaegerszegen. Októberben újraindul a Kazamata Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
2: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit eszünk és mennyit eszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Új generációs szív-tüdő készülékkel végezték el az első nyitott szívműtétet a Zalavármegyei Szent Rafael kórházban. A berendezés a beavatkozás alatt részben átveszi a szív és a tüdő feladatát, biztosítja a mesterséges vérkeringést és az oxigénellátást. A rendszer folyamatosan követi a beteg állapotát, így az orvosok személyre szabottan állíthatják be a keringés támogatást. A kórház szerint az új eszköz biztonságosabb és korszerűbb feltételeket teremt a szívsebészeti beavatkozásokhoz, írta az Egerszegi Hírek. Októberben ismét előadásoknak ad otthont a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum pince szintje. A Kazamata Színház 6. évadában 4 kamaraszínházi produkciót láthat majd a közönség. A műsorban olyan emberi helyzetek és konfliktusok kerülnek előtérbe, mint a kirekesztés, a szerelem, a barátság és a kudarcok feldolgozása. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sikén idén ünnepelte karrierének 30. évfordulóját egy eléggé jó kis koncerttel. Londonban a Royal Albert Hallban

0: nagy zenekaros kísérettel adta elő a legnagyobb általában készített dance klasszikusokat. Ugyanezzel a műsorral megy majd turnéra januárban és februárban Ausztráliába és Új-Zélandra, de előbb még nálunk jön a Love on the Run-nal, már is itt a Best FM.
1: Best FM.

Rastafem a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezetes és történelmi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem ez a mai szeptember 25-e fogja megnyerni az év legszebb napja kitüntető címet 2026-ban. Persze szigorúan csak az időjárásra koncentrálva, mert hát 19 foknál ma nem lesz sehol melegebb. Picikét talán jó hír, hogy csapadékra és frontra ma már nem kell számítani, de tegnapról azért a szél, meg a kevéske felhő itt marad velünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Automatikusan megkapják a dízeltámogatást az autósok, teljesen megújulhat a Napsugár utcai óvoda, újraindulhat a vasúti közlekedés Zala-Szentgróton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Automatikusan megkapják a dízeltámogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik év végéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
2: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni 2 hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
1: A tervek szerint 2028 végéig teljesen felújítják a zalaegerszegi Napsugár utcai óvodát. Az intézmény épületére fennállása óta a legnagyobb korszerűsítés várhat, amely az energiahatékonyabb működést és a korszerűbb nevelési környezet kialakítását is szolgálja. Az óvoda fontos szerepet tölt be a kertváros életében, ezért a fejlesztés a város hosszabb távú beruházási tervei között szerepel, írja az egerszegi hírek. Ismét vasúti kapcsolatot szeretne Zala-Szentgrót. A település vezetése azt kérte, vizsgálják meg a korábbi szárnyvonal új póli megnyitásának lehetőségét, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseket. A város képviselői a gyesebb vezetőivel is egyeztettek. A következő időszakban a műszaki és közlekedési feltételeket mérik fel, és azt is vizsgálják, milyen igényeket szolgálhatna ki a vasút. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék, ízlések és pofonok szokták volt mondani. A VH1 a 41. helyre sorolta a 90-es évek 100 legjobb dala között, míg a Blender magazin minden idők 50 legrosszabb dala között a 21. helyre rakta a most érkező dal. Two Princes, a Spin Doctor érkezik itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ha már egy C-Block Summertime-mal zártuk ezt az órát, akkor maradjunk ezen a nyári vonalon, és nyissuk egy Boys of Summer-rel a következőt. Jön Luna és DJ Sammy!

0: És ilyenben nincs ott a neve előtt, hogy DJ, azért tudjuk jó, hogy ő is egy DJ, a világ egyik legjobbja. Roger Sanchez is itt lesz velünk az Another Chance-el.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Rózsaszín motoros felvonulást rendeznek a fővárosban. Bagot történetét mutatják be Németországban. Régi ízekkel fűtik fel Hetés kemencéjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a már rák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a már rák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke. Helytörténeti fotókiállítás nyílt a németországi Heilbad-Heiligenstadt múzeumában, Bagod múltjáról és jelenéről. A tárlat régi és új fényképeken keresztül mutatja be a zalai település fejlődését, valamint mindennapjait. Bagod és a német város testvértelepülési kapcsolata már több mint 30 éve tart, a kiállítás ezt az együttműködést is erősíti. A megvalósításban a Göcsei Múzeum szakembere és zalai alkotók is részt vettek. A tárlat október végéig látható, írja a Zaol. Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kel szombaton Bödeházán. A Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó Hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott zsíros finomságot lehet majd megkóstolni, árulta el Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, a Mesés Hetés zöld út vezetője.
2: A Hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Moravidéki Magyarság megjelentetett Hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön hozzánk, vágyjuk Langalival. Illetve vasárnap a Hetés épített örökségéhez kapcsolódik. Kódisállásos házak lesz a téma. Hetés építészete hasonlít egy kicsit az örökségéhez az úgynevezett kódisállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkérdezni. Köszönjük a vendégeinket!
1: Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Két filmbetétel is érkezik a következő órában itt a Besten. Az egyiknél a filmre már annyira nem emlékszünk, nem azért, mert 98-as az alkotás, hanem azért, mert olyan mély nyomot szerintem senkiben nem hagyott, a Bulworth, magyarul Nyomda Sodert című film. Viszont a betét

Best FM a legjobb zenék, 14 év börtön és 65 millió dolláros kártérítés. Ennyire ítélték Prez Michelt az ellene felhozott 10 vádpontban. Pénzmosás, választás befolyásolása és a többi. Jön a Ghetto Superstar!

Best FM a legjobb zenék, Mucho Mambo volt az első kis lemezük, Mambo Italiano a második. Ezek után joggal gondolná az ember, hogy egy olasz illetőségű duóról van szó. Nem, ízig vérig Brightoni a két úriember, Alex Rizzo és Elliot Island. Egy kubai zeneszerző, Perez Prado egyik dalának alapjait használták fel ehhez a dalhoz, ami egyébként csak azért nem tudott felkerülni az angol lista élére, mert hogy akkor éppen Lou Bega Mambo No. 5 című dala volt a top pozícióban, ami szintén ennek a bizonyos Perez

Best FM a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag, azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Backstreet Boys Larger Than Life, hogyha maradtok velünk a következő órára is, akkor velük is lehet majd találkozni itt a Best reggelben. És ugyanez igaz George Michael-re, mármint hogyha maradtok, akkor hallhatjátok őt is, és az Amazing-et.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult az okostányér országos diák tudáspróba. Új szív tüdőgéppel műtöttek Zalaegerszegen. Októberben újraindul a Kazamata Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6.

0: A jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, mint például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Új generációs szívtüdő készülékkel végezték el az első nyitott szívműtétet a Zalavár megyei Szent Rafael kórházban. A berendezés a beavatkozás alatt részben átveszi a szív és a tüdő feladatát, biztosítja a mesterséges vérkeringést és az oxigénellátást. A rendszer folyamatosan követi a beteg állapotát, így az orvosok személyre szabottan állíthatják be a keringés támogatást. A kórház szerint az új eszköz biztonságosabb és korszerűbb feltételeket teremt a szívsebészeti beavatkozásokhoz, írta az Egerszegi Hírek. Októberben ismét előadásoknak ad otthont a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum pince szintje. A Kazamata Színház 6. évadában 4 kamaraszínházi produkciót láthat majd a közönség. A műsorban olyan emberi helyzetek és konfliktusok kerülnek előtérbe, mint a kirekesztés, a szerelem, a barátság és a kudarcok feldolgozása. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos, felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt reggel 10 óra magaságában meg lennék lepődve, hogyha már a hangbeálláson is túl lenne a Backstreet Boys, de abban biztos vagyok, hogy már legalább 2 napja ott vannak Düsseldorfban, ahol 10 koncertet fognak lenyomni a következő 2 hétben. Ma lesz az első, nálunk pedig majd a Larger Than Life érkezik a következő órában, 10 és 11 óra között itt a Besten, ezt a 60 percet az Outkast-ítja.
2: Best

Eszlepem a legjobb zenék, hogyha hirtelen megállítanánk embereket az utcán, hogy mondj egy lánycsapatot, valószínűleg 10 emberből 9 a Spice Girls mondaná. Ugyanez fiú csapattal, meg valószínűleg a Backstreet Boys lenne. Náluk is ők jönnek. A Spice Girls most a Stappal, aztán pár perc múlva a Backstreet Boys a Larger Than Life-el itt a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Érkezik a mai utolsó óra a Best reggelben, és nekem is ez lesz az utolsó óra itt a Best reggelben, mert hétfőtől minden visszatér a rendes kerékvágásba, és megint Maxim Levi fog majd ébreszteni mindenkit 6 és 12 között, szóval visszatérünk az alapokhoz, back to basics, pont úgy, ahogy a következő órában mondja majd a Shapeshifters. És itt lesz a dal, amit mindenki csak úgy ismer, hogy az Everybody Dance-nál pedig tudjuk jól, hogy az igazi címe Gonna Make You Sweat. Érkezik 11 és dél között a CSC Music Factory is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaesett a születések száma augusztusban. Drogterjesztőket fogtak el Nógrádban. Nemzetek Ligája Ukrajna ellen lép pályára a válogatott. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig

0: ijesztőt már őrizetbe is vette a rendőrség. Egyszerre intézkedtek 4 településen, 2025 nyara óta nyomoztak, hogy felderítsék a hálózatot. Az elfogott díverek nem csak terítették, hanem fogyasztották is a kábítószert, így ezért is felelniük kell. Csaknem 200 program és 400 dedikálás várja a látogatókat az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A rendezvényt október 1-e és 4-e között tartják, ezúttal új helyszínen, a Hungexpón. A 31. könyvfesztiválon idén 3 ország, Németország, Ausztria és Svájc, valamint a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Ma pályára lép a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a 4-es csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből 2 támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Még egy óra is hivatalosan is vége a mai reggelnek, és ezzel együtt a mai best reggelnek. Déli 12-től 6-ig már Majoros Rita veszi át az irányítást, és ő fogja hozni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. És ami az előttünk álló 60 percet illeti, 11 és dél között jön majd Staccato a Living It Up-pal, itt lesz a CNC Music Factory Gonna Make You Sweat-tel. Eminem és a The Real Slim Shady pedig jön már is.
1: Best FM.

Nem leszek sem erre, egy cetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj.

FM a legjobb zenék, a gamerek nyilván már tudják, hogy az Assassin's Creed című játékból készült már egész estés mozifilm, most éppen a sorozaton dolgoznak, amely, ha minden igaz, akkor majd 27 év végén jelenik meg a Netflixen. Már zajlik a forgatás, éppen Rómában vannak, a rendező pedig nem más, mint az a Johan Renk, akit a 90-es években csak úgy ismertük, hogy Staccato, ő jön a Living It Up-pal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

Best FM a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De már Majoros Ritával egészen 6-ig itt a Besten, aztán 6-kor jövök majd vissza. A Nácsik Texában DJ Millerrel fogunk megint dancelteni mindenkit 6 és 8 óra között. Könnyen lehet, hogy ez is feltűnik majd abban a mixben. Jön a Daylight a következő órában a Groove is in the Heart-tal. És jön a nő, aki több világbajnoki döntőn volt ott, mint egykori párja, a futballista Gerard Piqué. Érkezik Shakira, Dizzy Rascal és a Lokkával.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaesett a születések száma augusztusban, óriás pandák költöznek Amerikába, különleges lesz az ősz első teli holdja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kevesebben lettünk augusztusban. A KSH friss adatai szerint éves viszonylatban gyorsult a természetes fogyás. A statisztikai hivatal közölte, hogy augusztusban valamivel több mint 5900 gyermek született, míg a halálozások száma meghaladta a 9450-et. Az előző év augusztusához viszonyítva a születésekben 7,4%-os a visszaesés, a halálozás pedig majdnem 1%-kal magasabb volt. Az év első 8 hónapját tekintve szintén kevesebb gyermek született. Januártól augusztusig mintegy 46.500-an jöttek világra, ami 3,5%-kal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Két katona is meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter elmondta, egy 20 éves honvéd szolgálati ideje alatt önkezével vetett véget életének. Egy 41 éves katona kiképzés közben lett rosszul. Kórházba vitték, de másnap meghalt. A tárcavezető szerint korábban egyiküknél sem merült fel egészségügyi vagy pszichológiai probléma. Vizsgálják a halálesetek körülményeit. Panda diplomácia. Két óriás panda érkezik az Egyesült Államokba. Kína az Atlantai Állatkertnek ajánlotta fel az állatokat a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében, jelentette be Xi Jinping kínai elnök amerikai állami látogatásán. A panda pár egy évet tölt majd az USA-ban. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja. A csillagászatban és a népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetik

0: tarthatott akár egy fél órával is a napnyugta után, mert a teliholt szépen világított.
1: Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majra Sarita vagyok. Megjöttem, jó étvágyat kívánok. És már előre is szuper hétvégét. Töltsék velem a következő néhány órát. Önöket is ráhangolom. Erre a következő két napra. A Sixpence and the Richard-rel, Shaggy-vel, a Hooligans-szel, vagy éppen Lady Gaga-val. Már indítok is a Paparazzi-val. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, napsütéses pénteket. Hát itt a hétvége a nyakunkon, tényleg pár óra választ már csak el bennünket, úgyhogy töltsük együtt a napot. Szerintem ilyenkor egy kicsit mindenkinek jobb a kedve, vagy legalábbis azoknak, akik a hétvégén nem dolgoznak, és tudnak egy kicsit kikapcsolódni. Úgyhogy töltsék velem egyszerűen a következő néhány órát, és hangolódjunk a hétvégére. Egyébként akkor is tartsanak velem, ha esetleg munkával telik majd a hétvége, akkor is tartogatok egy kis kedvcsinálót mondjuk. Így Shakira érkezik hamarosan is a Loka, de jön majd a Magna Cum Laude is, jön a Delight, szóval unatkozni nem fogunk. Hamarosan napkérdésével is jelentkezem, közlekedési információkkal és mindenféle érdekességekkel. Úgyhogy Best FM ma délután is DJ Tonkával, Don't Be Afraid, ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan autóban hallgatják a Best FM-et, mert hogy mennek munkába, jönnek munkából, indítják a hétvégét, vagy éppen zárják a hetet. Én az utakon is ott vagyok önökkel, de nem csak autóban, hanem bármilyen közlekedési eszközön eszközben. Úgyhogy már hozom is azt, hogy Budapesten a Kerepesi úton baleset történt. Most nézem, hogy Imi írt egy üzenetet a Pillangó utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És második világháborús bombát találtak a 33-as főúton Debrecenben, a Füredi úton, a Dózsa-György utca kereszteződésénél. Ezen a szakaszon az utat teljes szélességében lezárták, kerülni az önkormányzati utakon keresztül lehet. Baleset történt a 8-as főúton Szemenye határában, a 134-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a további útinfókat is. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Lesztefem a legjobb zenék. Rúzsa Magdi és Lotfübegi nyári zápora után visszatérünk egy kicsit a munkához. Nagyon sokan már megebédeltek, úgyhogy hát folytassuk a napot a legjobb zenékkel, és persze a dolgunkkal. Én mindenkinek minden elfoglaltságához hozom a legnagyobb kedvenceket, és közben azért nosztalgiázunk egy kicsit. Emlékeznek még a 90-es évek végére, amikor jó kis diszkós lágereket hallgattunk, és azért diszkóba is jártunk annak idején. Nem tudom, hogy egyébként manapság még mennyire vannak azok a klasszikus diszkók, szerintem azért már vagy teljesen kihalt, vagy hát még maximum egy-két ilyen retro bulinak lehetne nevezni. Na de oda akarok kiukadni, hogy akkor voltak azok az ütős lágerek, legalábbis szerintem ilyen 99-től 2002-3-ig, amire úgy igazán szívesen, nosztalgiával gondolunk vissza, akárhogy megismertük az első szerelmünket a diszkóban, vagy egy hatalmasat táncoltunk a barátokkal, barátnőkkel, olyan önfeledten és magabiztosan. Hát nekem ezt hozza a következő dal, ami 99-ből érkezik, ez pedig nem más, mint a Vandom Project és a King of My Castle, ami elsőre az önállóságról, a lendületről szól, de a háttérben Sigmund Freud egyik híres gondolata húzódik meg, hogy vajon tényleg mi vagyunk a saját elménk urai? A kérdés adott, a válasz a King of My Castle itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamelt hallottuk, ez volt a Használd a szívedet, mi pedig használjuk egy kicsit ki az időt arra, hogy most egy-két percig nyújtozzunk, így akár az asztal mögött is, én most pont ezt csinálom, csináljunk akár egy délutáni kávét, egy kicsit lazítsunk, meghallgatjuk egy órakor a friss híreket, mert hogy pár perc múlva is telik az első óra a délutánból, utána pedig gyerünk tovább munkában, útközben, vagy akár lazítás közben. Úgyhogy itt lesz majd a Szolvév és Marsalkó Dávid dala. Valaki mondta... És aztán belecsapunk a délutánba Madonnával. Jön a music!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnában. Vírusokkal lépnének fel a kórházi fertőzések ellen. Megkezdi szereplését a futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Villányi Eszter vagyok. Tömeges orosz dróncsapás érte az ukrán fővárost hajnalban. Kijevben legalább egy ember meghalt és 8-an megsérültek. Odesszában családi házakat ért támadás, itt is van áldozat. Zaporizsjában 2 egészségügyi intézmény kapott dróncsapást, jelezték az ukrán hatóságok. Az orosz védelmi tárca azt is közölte, hogy hadi üzemre mértek csapást Kijev térségében. Közben megvannak a hivatalos eredmények az orosz parlamenti választáson. A kormányzó egységes Oroszország párt a 450 mandátumból 349-et szerzett meg, közölte a választási bizottság elnöke. További 5 párt és 4 független jelölt osztozik a maradék helyeken. A részvételi arány egyébként majdnem 60%-os volt. A kórházi fertőzések elleni küzdelemben is bevethető baktériumölő vírusokat fejlesztenek a Debreceni Egyetemen. A kutatók úgynevezett bakteriofágokkal vennék fel a harcot a baktériumokkal, köztük az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal. Az egyetem szerint a fejlesztés már túlmutat az alapkutatáson, és közelít a konkrét készítmények létrehozásához. Letartóztatásban marad a Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatója és társa, Juhász Péter Pál és

0: A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában. Ukrajna lesz az ellenfél a Puskás Arénában este 3:49-kor. Marco Rossi szövetségi kapitánya a meccs kapcsán hangsúlyozta, az élvonalba jutás a cél a négyes csoportból. A ma esti meccsen sérülés miatt kiesett a keretből két támadójátékos, Varga Barnabás és Sallai Roland. A szakvezető szerint ez jelentős érvágás a csapatnak. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 1 óra 4 perccel, és ahogy mondtam az előző óra végén, gyerünk tovább, hát mehet ez a péntek délután, nagy lendülettel, jó zenékkel, és hát ténytől a hétvége, úgyhogy Madonnával már hangolódunk, jön a music, előtte még B.O.B. Bruno Mars indítja az órát, jön a Nothing on You. Csodás napot mindenkinek!
1: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék. Ma bosszankodunk egy kicsit, ami a nap kérdését, nap témáját illeti. Mi az az emberi viselkedés, ami azért úgy fel tudja a pumpát ingerelni bennünk, hogy finoman fogalmazzak. Szóval amitől úgy fel tud menni a pumpánkna. Ma erre vagyok kíváncsi, és kezdem is a sort. Amikor valaki képmutató, én azt valahogy nem nagyon-nagyon nehezen tudom elviselni, mondjuk így, amikor hirdet valamit, és tudod, hogy közben egyébként teljesen másként éli az életét, és mindenkinek mond valami szépet, valami jót, és közben mi tudjuk a háttérben, hogy ez egyébként egyáltalán nem így van. Úgyhogy ma délután erre vagyok kíváncsi. Szóval mi ez az emberi viselkedés, ami úgy azért egy kicsit ki tudja verni a biztosítékot nálunk? 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, csak őszintén, nyugodtan akár fel is lehet hívni, hogyha kibosszankodnák magukat nekem a telefonba. Jöhetnek az üzenetek és a hívások is. Mellé pedig a folytatásban is természetesen a legizgalmasabb zenék jönnek. Ígértem Tupacet. Hozom az egyik nagy kedvencemet tőle, ez lesz a Changes, de a Bieber szám, majd felelevenítjük az Emergency House ikonikus dalát, jön a Dübörög a ház, most pedig Maxi Priest jó hangulatban viszi tovább a napot, csak hogy azért ne csak bosszankodjunk. Close to you a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tatabánya között megint csak szakaszosan torlódik. A külső sávon szinte csak kamionok arra szólnak ma is, de újra egyre több teherautó is szabálytalanul átsorol a belső sávba. Ezzel szinte meg is bénítják a pálya forgalmát. Ezt írták a hallgatóink, és bosszankodnak is emiatt. A terelés előtt már 7-8 kilométer hosszan áll a kocsi sor, úgyhogy aki teheti, a komáromi csomópontnál az 1-es főút felé, vagy a Nagyigmánd Kocs Tatabánya útvonalon kerüljön. Aki az autópályán marad és autóval utazik, a terelésben válassza az átterelt sávot. Ez még talán egy jobb lehetőségnek tűnik. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében pedig felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak az autók. Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelnek mindenkit. Csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra, várom az infókat, és nagyon köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Balázstól és Tamástól, vagy Tomitól, hogy ők 2-kor befejezik már a munkát, jönnek értük a srácok, és pasis hétvégére mennek, úgyhogy valami rúgjunk ki a hámból slágert szeretnének kérni a következő órában, úgy induláshoz. Hát mindent megteszek. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán akkor érkezik nektek Lotfi Begi Majka és Gáspár Laci dala a Hurrikán. Legyen ilyen jó a hétvégétek, és jön majd a Maroon 5 is, és a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komolyabb ellenőrzés jöhet az akkumulátoriparban. Idén is lesz kiberbiztonsági vetélkedő. Orosz gépek miatt szálltak fel a NATO vadászrepülői. Villányi Eszter vagyok. Önálló igazgatóságot kap majd az akkumulátoripar a januárban létrejövő országos élő környezetfelügyeleti hatóságnál. Erről Gajdos László miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, a megyeiről országos szintre emelik a hatósági feladatokat annak érdekében, hogy nagyobb figyelmet kapjon az ágazat ellenőrzése. Kiemelt feladat lesz majd az akkugyárak létesítésére, működésére vonatkozó szabályok és a környezetre gyakorolt hatásuk ellenőrzése. Kiberbiztonsági vetélkedőt hirdet idén is a Belügyi Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Az eseményt az Európai Kiberbiztonsági Hónap hazai kampányának keretében tartják. Október 4-e évfélig várják a háromfős csapatok jelentkezését 6 területről. Pontos, hogy átlagos informatikai felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük a jelentkezőknek, tehát azok nem vehetnek részt a vetélkedőn, akik ilyen területen tanulnak vagy ilyen végzettségük van. Orosz repülők miatt riasztották a NATO vadászgépeit, a Finn-öböl felett észlelték az orosz gépeket, ezért Svédország és Finnország is lépett. Ez volt az első közös megfigyelő missziója a két légierőnek. A Balti-tenger térségében az orosz-ukrán háború kitörése óta nőtt a feszültség, az elmúlt időszakban is több incidens volt.

0: következő napokban sokat süt majd a nap, már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Visszatér a kellemes őszi idő, és napról napra melegebb lesz. Ma változóan felhős lesz az ég, de több órás napsütésre számíthatunk. Már csak keleten lehet elvétve futó zápor. A Dunántúlon élénk maradhat a szél, 17 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd általában 8-14 fok közé hűl a levegő. A hajnalok a napokban is hidegnek ígérkeznek. Szombaton nagyrészt napos idő várható 20-23 fokkal, vasárnap pedig tovább melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, kellemes napsütéses pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, 2 óra is elmúlt 4 perccel, és ahogy ígértem, most egy kicsit felrázom mindenki péntekét. Charlie-val és Curtis-szel jön a Maradunk végig. Itt lesz majd Mika is a Grace Kelly-vel, most pedig a Blue-val indul az óra. Jön a One Love!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Mi az az emberi viselkedés, amit nem tűrünk, vagy ami igazán kiakaszt bennünket? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Éva azt írja, engem az arrogancia készít ki, főleg amikor valaki úgy viselkedik, mintha attól lenne több, hogy hangosabban beszél, és mindenkinél jobban tud mindent, pedig ez egyáltalán nincs így. Anna a passzív-agresszív viselkedést nem kedveli, és nem is tudja tolerálni, amikor valaki nem mondja ki, mi baja, hanem napokig szurkálódik, meg duzzog, inkább mondja meg és beszéljük meg. Hát itt most konkrétan egy kollégámra gondolok, ezt írja még. Gábor is írt, az, amikor valaki nem tud bocsánatot kérni, szerintem attól senki nem lesz kevesebb, ha azt mondja, igazad van, ezt elrontottam, és mégiscsak beszéljük meg. Hát ebben van valami, de szerintem ezt is meg kell tanulni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek is van olyan emberi viselkedés, ami akár kiakasztja önöket, vagy egyszerűen nem tudják tolerálni, akkor írják meg, nyugodtan bosszankodjanak itt a Best FM SMS számán, de hogyha esetleg felhívnának, az is teljesen rendben van. Miközben a Sound Lovers zenél itt a folytatásban, a jó kis korai 2000-es évek Eurodance sláger, Sound Lovers Runaway itt a Best FM-en.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy fővárosi infót Lacitól, hogy a Bakcsomó pont után a Hegyaljó úton baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, és egy picit telítettek a város útjai, ezt írta több taxis hallgatónk is, hiszen ugye péntek délután van, sokan már befejezték mára a munkát, és indul a hétvége, úgyhogy legyünk óvatosak. Két autó frontálisan karambolozott az M80-as autóúton Szent Gotthárd és Vas-Szent Mihály között a 184-es kilométernél, teljes szélességében le is zárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 182-es Vas-Szent Mihály csomópontnál hagyja el a pályát, és a 8-as főúton keresztül kerüljön, majd a 189-es Rába Füzes csomópontban visszatérhet a pályára. A 10-es főúton Neszmély belterületén a főutcán egy autó villanyoszlopnak hajtott, a 69-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet haladni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van. Nagyon köszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Automatikusan megkapják a dízel támogatást az autósok, teljesen megújulhat a Napsugár utcai óvoda, újraindulhat a vasúti közlekedés Zala-Szentgróton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Automatikusan megkapják a dízel támogatást az érintett autósok. Négy részletben összesen 20 000 forintot utal nekik év végéig a Magyar Államkincstár a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján. Az autósok arra a bankszámlára kapják az összeget, amelyről a súlyadót fizették. Akinek pedig nem ismeri a NAV a bankszámla adatait, annak postán küldik ki a kompenzációt. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályvezetője.
3: Először szeptember 30-án folyósítja a kincstár a támogatást. Ez alól egyetlen egy kivétel van, mégpedig azoknál, akik szeptember 2-a és szeptember 19-e között váltak üzemben tartóvá. Ők egyben fognak kapni két hónapot, és október 30-án számíthatnak már 10 000 forintra. A következő folyósítási dátum, azaz október 30-a, a harmadik 5 000 forintos támogatás november 13-a, és az utolsó, az pedig december 7-én Mikulás után egy nappal érkezik.
2: A tervek szerint 2028 végéig teljesen felújítják a zalaegerszegi Napsugár utcai óvodát. Az intézmény épületére fennállása óta a legnagyobb korszerűsítés várhat, amely az energiahatékonyabb működést és a korszerűbb nevelési környezet kialakítását is szolgálja. Az óvoda fontos szerepet tölt be a kertváros életében, ezért a fejlesztés a város hosszabb távú beruházási tervei között szerepel, írja az Egerszegi Hírek. Ismét vasúti kapcsolatot szeretne Zala-Szentgrót. A település vezetése azt kérte, vizsgálják meg a korábbi szárnyvonal újpóli megnyitásának lehetőségét, valamint az ehhez szükséges fejlesztéseket. A város képviselői a Gyesev vezetőivel is egyeztettek. A következő időszakban a műszaki és közlekedési feltételeket mérik fel, és azt is vizsgálják, milyen igényeket szolgálhatna ki a vasút. Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
0: 88.9 Best

a legjobb zenék, a Fatboy Slim egyik legismertebb dala jön most, amely 1998-ban jelent meg a You've Come a Long Way Baby című albumon, a The Rockefeller Skank következik, ami tulajdonképpen a Big Beat műfaj egyik legismertebb példája, amelyben elektronikus alapok, rockos hangminták és erős ütemek találkoznak. Ugye maga a refrén szerintem messziről felismerhetővé vált, és rengeteg sporteseményen, reklámban és filmben is felcsendült. Már a Fatboy Slim, vagyis Norman Cook ezzel a dallal a 90-es évek végének egyik legnagyobb elektronikus zenei sztárja lett, a The Rockefeller Skank, máig a korszak egyik legnagyobb bulislágere. Ez jön most itt a Besten. Right about now, the funk's

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

0: Kressz FM a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, az M3-ason pedig 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Rózsaszín motoros felvonulást rendeznek a fővárosban. Bagot történetét mutatják be Németországban. Régi ízekkel fűtik fel hetés kemencéjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Az ország minden pontjáról érkeznek a szombati rózsaszín motoros felvonulásra a fővárosba. Október a Márrák elleni küzdelem hónapja, az esemény indítja az idei programsorozatot. Várhatóan több mint 300 motoros a Márrák színében, rózsaszínben vonul majd keresztül a városon, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák ellenes Liga elnöke. Helytörténeti fotókiállítás nyílt a németországi Heilbad Heiligenstadt múzeumában, Bagod múltjáról és jelenéről. A tárlat régi és új fényképeken keresztül mutatja be a zalai település fejlődését, valamint mindennapjait. Bagod és a német város testvértelepülési kapcsolata már több mint 30 éve tart, a kiállítás ezt az együttműködést is erősíti. A megvalósításban a Göcsei Múzeum szakembere és zalai alkotók is részt vettek. A tárlat október végéig látható, írja a Zaol. Nem csak a kemence, egy régi közösségi hagyomány is életre kell szombaton Bődeházán. A Tájházak útján eseménysorozathoz kapcsolódó hetés kemencéje programon azt mutatják meg, hogy egykor a sütés jóval többet jelentett az ételkészítésnél. Ezúttal egy különleges, vágott zsíros finomságot lehet majd megkóstolni, árulta el Bedő Andrea, Bődeháza polgármestere, a Mesés Hetés Zöld út vezetője.
3: A hetés gasztronómiája nagyon jól fel van dolgozva, a Moravidéki Magyarság megjelentetett hetés népi táplálkozása címmel egy könyvet. Mi most ezt a gyakorlatba ültetjük át, és aki eljön hozzánk, vágyjuk Langalival. Illetve vasárnap a hetés épített örökségéhez kapcsolódik. Kódisállásos házak lesz a téma. Hetés építészete hasonlít egy kicsit az őrségéhez az úgynevezett kódisállásokkal kapcsolatban. Ezekről a házakról fogunk tartani egy előadást, egy beszélgetést, és természetesen megkérdezünk. Köszönjük a vendégeinket!
2: Pénteken a napsütést több felhő is megzavarja napközben, melyekből csak néhol, főként a Dunától keletre alakulhat ki rövid zápor. A Dunántúlon élénk lehet az északi-északnyugati szél. Szombaton napos, felhős idő várható térségünkben is, csapadék nem lesz. Nappal maximum 18-21, éjjel minimum 7-9 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítés

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. For my soul, sisters, let me hear ya.

A legjobb zenék látványos hallgatói létszám növekedéssel kezdődött az új tanév Zalaegerszegen, miközben a képzési struktúra és a kampusz működése is átalakul. A Pannon Egyetem Zalaegerszeg kampuszának évindító sajtófogadásán az új műszaki menedzser szakról, a középiskolából érkező átmenetének megkönnyítéséről, a gazdasági képzés megerősítéséről és az előttük álló programokról is beszámoltak. Az intézmény az elmúlt 3 évben a felvett hallgatók számát tekintve Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő felsőoktatási intézménye volt. A fejlődés Zalaegerszegen is látványos, hiszen az idei fél év kezdéskor összesen 202 új hallgató kezdte meg tanulmányait. Azonban nem csupán a hallgatói létszám növekedésére törekednek, olyan pályaképet szeretnének kínálni a fiataloknak, amely megalapozhatja a jövőjüket, egyúttal minden szükséges támogatást megadnának ahhoz, hogy a középfokú oktatásból sikeresen léphessenek tovább a felsőoktatásba. Ennek érdekében összehangolják képzéseiket és a kredit elismerés rendszerét, hogy a középiskolából érkezők a jövőben minél zökkenőmentesebben kezdhessék meg egyetemi tanulmányaikat, számos korábban teljesített tárgyukat elfogadhatják majd, az így felszabaduló energiát pedig saját szakmai fejlődésükre, például gyakornoki programokra vagy duális képzésre fordíthatják. A részletekről az aol.hu-n lehet olvasni. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható, aztán Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, aztán az M5-ösön Kunszállás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig új csomópontot építenek, ott egyébként az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elindult az okostányér országos diák tudáspróba. Új szív tüdőgéppel műtöttek Zalaegerszegen. Októberben újraindul a Kazamata Színház. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
3: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, 2-es típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, amit például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
2: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Új generációs szív-tüdőkészülékkel végezték el az első nyitott szívműtétet a Zalavármegyei Szent Rafael kórházban. A berendezés a beavatkozás alatt részben átveszi a szív és a tüdő feladatát, biztosítja a mesterséges vérkeringést és az oxigénellátást. A rendszer folyamatosan követi a beteg állapotát, így az orvosok személyre szabottan állíthatják be a keringés támogatást. A kórház szerint az új eszköz biztonságosabb és korszerűbb feltételeket teremt a szívsebészeti beavatkozásokhoz, írta az Egerszegi Hírek. Októberben ismét előadásoknak ad otthont a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum pince szintje. A Kazamata Színház 6. évadában 4 kamaraszínházi produkciót láthat majd a közönség. A

0: készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
2: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a BSV és a Passport érkezik a folytatásban. Egy 2024-es szerzemény, a dal a modern luxus insta élet, a belső üresség témáját hozzá nekünk. Főleg egy olyan lányról szól, aki állandóan utazik, posztol, de közben nincs igazán boldog kapcsolata. Arra utal, hogy neki a szabadság és az utazás fontosabb, mint a kötődés. A banda egyébként ebben a korszakban sok olyan témát dolgoz fel, ami a mai fiatalok insta és high life világához kapcsolódik, de kicsit kritikusabb szemmel, úgyhogy ezért könnyen lehet a dalokhoz és ezekhez a szövegvilághoz kapcsolódni. Következik tehát a BSV és a Passport itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M6-oson például Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán új terelés épült ki, ugyancsak az M6-oson Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Iván Dárda felé pedig Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik, ami pedig az M6-os Pécs felé vezető oldalát illeti, a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan arra felé is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Manna FM, a legjobb zenék. Búcsúzom mára, hiszen véget ért a Best délután, mindjárt 6 óra van, ami annyit is jelent, hogy kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fogorvos labor CT egyre többen intézik privátban, támadás a társasházban súlyosan megsérült az MTK kapusa, sokat ígér az ősz első teli holdja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak. Gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. Egyre többen keresik a bioélelmiszereket, 28%-kal bővült forgalmuk 2023 és 2025 között. Ez kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac gyarapodásának. A bébi ételek iránt ugrott meg leginkább az érdeklődés, ezt követték a növényi tejhelyettesítők, a gyümölcsök, zöldségek. A biotermékek kevésbé drágultak a többi áruhoz képest az elmúlt években, vagyis megfizethetőbbek most, mint korábban. Ez is élénkítette forgalmukat. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Holnap este érkezik az idei ősz első teli holdja, és most igazán extra látványosságra készülhetünk. A népi kalendáriumban csak arató vagy szüreti holdként emlegetett jelenségről Nagyváradi László csillagász beszélt rádiónknak.
2: Mindig különleges jelentősége volt a napi egyenlőség utáni első teli holdnak. Nyári fényviszonyhoz szoktunk, még nem állt vissza az agyunk, és ilyenkor a hold besegít, napnyugtakor van holdkelte, tehát pontosan a földbolygó van a két égi test között. A hold sugarai nagyméretű teli holddal emelkednek fel, és jönnek át a sűrű légkörön, és vöröses színű. A szín az a levegő víz molekuláin keresztül jön, és ezért lesz vöröses ugye a holdkelte is. Most az aratás kézi erővel tovább tarthatott akár egy fél órával is, a napnyugta után, mert a teliút szépen világított.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha meg lenne hozzá az infrastruktúra, akkor most kiraknék egy villogó R betűt mindegyik hangszóró jobb felső sarkába, mert hogy ismételni fogunk, ráadásul a tegnapi napot, szóval nem is kell messzire menni, DJ Miller sem ment messzire. A mai Night Shift Extra-ban megint a csütörtöki életérzést és a csütörtöki zenéket hozzuk, és azokat mixeljük. Szóval dance, akárcsak csütörtökön ma is 120 percen keresztül, 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től csütörtöki rezidensünkkel DJ Millerrel, a lemezjátszók mögött indul a pénteki Night Shift Extra.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mix

0: Utazás nélkül. Ez a Night Shift.
1: 160 mixet végighallgatni elejétől a végéig, 1-től 160-ig, azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladatnál csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt keresétek.

0-30-25-55-55, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is. Ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0-20-55-55-155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: Cube zenék Mixben.
1: Amikor ez így szokott alakulni, akkor nagyon praktikusan DJ Miller nem megy sehova. Csütörtökön bemarad, itt alszik, hogy aztán pénteken frissen kipihenve tudja a Night Extra-t abszolválni. Úgyhogy Imikém, a következő órában tiéd a két lemez, játszol meg a keverő, mi gyorsan helyet cserélünk, egy nagyon-nagyon picike szusszanásnyi szünet, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szintet lép az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Vonatra terelnék az autósokat Szlovákiában, start az ukránok ellen pályán a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa.

0: A januárban felálló élő környezetfelügyeleti főhatóságon belül kiemelten ügyelnek majd az akugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatukat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Jelezték, hogy hivatalos felületükön pillanatok alatt ellenőrizhető, ki mikor vett Strada matricát Ausztriában. Este a Puskás Arénában Ukrajna ellen kezdi megszereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. 3:49-kor kezdődik a meccs, két meghatározó játékosunk, Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos a jó rajt, és ehhez az kell, hogy a beugrók éljenek a lehetőséggel. Eddig mindössze kétszer játszott az együttes Ukrajnával, és mindkét találkozót megnyerte, még 1992-ben. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Akkor Celebration, ennyit mondhatunk a hétvégéről.
4: Abszolút, igen, ennyit mindenképpen.
3: Ennyit, és,
4: igen.
3: És nem többet, és ezért vettem
4: az egyik családtagommal kapcsolatosan.
3: De aztán...
4: Sztori. Ennyi,
3: többet nem? Jó, többet szóval nem. Ezért vagy ilyen lazába, csak Budapest, van, meg akkor van, így egy van, extra is belefért. Úgyhogy akkor pont úgy, mint tegnap, ma is dance, a dance-es csütörtök, egy dance-es péntek, a Night Shift Extrában még egy órán keresztül DJ Mirella a vezetők mögött.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: DJ Miller.
1: A Zsófit kérném szépen, az
2: a
1: volt,
2: Zsófit,
1: nem?
2: Persze, Zsófit, hát az állandóan minden, a Zsófi volt, van és lesz.
1: Lesz, igen, Zsófi. Duvacsú van, tudunk, ugye? Küldöm minden Zsófinek, hogy mi szeretnék.
2: És jó, még sokan most is így kérik, ugye?
1: Jó, mixstart.com per DJ Miller Hun.
2: És tudja, és a Whiteboy-et is mondjuk el, Sanyi, mert én a tiédet.
1: Mixstart.com per DJ Whiteboy, hát aztán
2: az... Valószínűleg tudom, ezt akartam kinyomni, csak nem sikerült idejében.
1: Na, és hát ugye nem elfelejteni, vasárnap pedig... Hát 5 éves szülinapot ünneplünk, ugye?
2: Bizonyám.
1: A Nácsif 5 éves lesz, úgyhogy hát ezt majd valószínűleg ilyen szűk körben azért mi is igyekszünk így
2: hetem megünnepelni. Persze, minél szűkebb annál jobb, mármint a kör, amiben megünnepeljük nyilván.
1: Elhatárolódom én most.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Beszéltük ugye, amikor annól a Michael című mozifilm ugye bejött, és akkor volt ott egy ilyen érdekes összefonódás a Britney Spears-del, ugye, akinek már hosszú évek óta készítik elő az életrajzi filmjét, az ugyanezt a típusú nézet, és akkor mondták, hogy hát nem érzik, hogy ők ebbe az életrajzi moziban van még ennyi, megvárják, hogy mi lesz a Michael-lel, és akkor majd annak fényében eldöntik. Úgyhogy szerintem kapják össze magukat, mert a Michael mozi az 1 milliárd dolláros bevétel.
2: És ugye nagyon ügyesen csinálták, vagy én mentem el az információ mellett, de én azt nem tudtam, hogy ez egy több részes movie lesz. Tehát,
1: szerintem ők, vagy a feleset ugye ők tudták, lehet, hogy nem akartak rögtön egy ilyen
2: meglepődtem, hogy hol tartunk még a Jacko sztori végéhez képest.
1: Lehet, hogy ők is úgy voltak, hogy óvatosban megcsinálják, eddig meglátják, hogy veszi a közönség, és aztán gondolod? Van még ebbe. Hát figyelj, épeszű ember nem gondolja, hogy a Jacko sztoriban ennyi volt.
2: Ugye otthoni körülmények között, meg is vettem ilyen digitális formátumban, mert szerintem jó néhányszor meg fogom még nézni, mert szenzációsan meg van csinálva. Tehát tényleg, ahogy azt lehozta, ugye a színészi gárda, meg a vágások, ez szóval nagyon jó, szerintem zseniális. És akkor így vártam volna, ott benne olyan, és tekbe voltam, ahogy Krajcer Péter barátomon.
1: Hát figyelj, vagy ők is óvatosban nyomták, és úgy voltak, hogy meglátják, hogy akkor ezt hogy veszi a közönség, stb. Vagy hát tényleg úgy voltak, hogy azért a Michael Jackson életmű az egy eléggé sűrű és tömény, és addig, amíg tart a film, azért addig is rengeteg mindent fel kellett nekik dolgozni. Tehát, hogyha most egybe az egészet akarták volna csinálni, mennyi ez egy 5 órás mozi lett volna?
2: Hát igen, 3 órában nem tudták volna beleszorítani.
1: Tudni, ami még egy olyan azt mondott, hogy jó picit hosszabb, de még megnézi az ember.
2: Kicsi szünet nélkül végig se lehet ülni egy moziban.
1: Hidratációs szünet, ugye, hogy megtanultuk a foci VB ideje alatt. Igen. Szóval én simán el tudom képzelni, hogy ők is egy picit óvatosban nyomták, de hát figyelj, mindenkitől azt hallom, hogy semmi.
2: Igen.
1: Úgyhogy, és egyébként lesz most már második rész, az most már biztos, igazából most már csak a rendező múlik. Azt hiszem, hogy mindenki rábólintott, tehát a producerek azt mondták, itt a pénz, a főszereplő csak azt mondta, hogy áll elébe. Úgyhogy
2: innen is üzenjük nekik, hogy kapják össze magukat, és nagyon várjuk.
1: Igen.
2: Előre is köszönjük.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És most egy hétben besűrítünk mindent, tehát egy csütörtök péntek egymás után, a jövő héten meg hát visszatér a standard forgatókönyv, Efizárja, a szeptember, te nyitod az október 1, csütörtök.
2: De hányadszor, ezt vissza fogom nézni komolyan, mert ezt 5 év alatt, hogy hányszor kezdtem én hónapot, nem? Hát szerintem 5-ször legalább, de lehet, hogy több.
1: Per
2: nem
1: év.
2: Tudom. Per év.
1: Minimum. És közben még aztán itt az 5.
2: Visszatérő vagyok.
1: Na, akkor térjél vissza, mint a Terminátor. Jó, jövő csütörtökön, az már október lesz. Ezt meg nagyon szépen köszönjük.
2: Én is köszönöm. Hello, jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több száz új munkahely Vasban, bővült az állateledel gyár, 37 zsák ciprusmoha egy kis teherautóban. Napsütést ígér az utolsó szeptemberi hétvége. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Biztos megélhetés nélkül nincs élhető magyar vidék, ezért fontos minden beruházás, amely munkahelyet teremt, jelentette ki a kormányfő Vasvár megyében Bükön a Nestlé Hungária állateledelgyár új egységeinek átadóján. Magyar Péter hozzátette, a két részleg csaknem 400 álláshelyet hozott létre, emellett 1500 magyar beszállítóval dolgozik. Az üzem alapanyagainak több mint a fele hazai forrásból, a gabona alapanyag pedig teljes egészében magyar gazdáktól származik. Valamelyest nőtt a munkanélküliség, és csökkent a foglalkoztatottak száma nyáron. A statisztikai hivatal friss összesítése szerint 4.655.000-en dolgoztak, 24.000-rel kevesebben, mint tavaly június és augusztus között. Ezzel együtt 235.000-en voltak állás nélkül, számuk 18.000-rel gyarapodott, szintén éves összevetésben. 37 egyenként 80 literes zsák ciprusmohát találtak egy kis teherautó rakterében Szabolcs-Szatmár-Berekben. Tímáron intette le a kocsit a körzeti megbízott, egyből kiderült, mit szállít. A növény Zemplénből, Háromhuta határából, úgynevezett Natura 2000-es besorolású területről származik, és hatalmas mennyiségről van szó, ezért természetkárosítás miatt indítottak eljárást az ügyben. A ciprusmoha egyébként nem védett növény, viszont 15-20 év kell ahhoz, hogy környezete olyan legyen, mint a pusztítás előtt. Egyre jobban terjed a pároloktatásos hűtés. Egy magyar kutatás fejlesztés segítheti a nyári hőség enyhítését, akár a családi házakban is. Csuhai Tibor energetikai szakértőt hallják.
2: A rendszer jelentős részben egy természetes fizikai folyamatot használ, a víz elpároloktatásához energia szükséges, melyet a víz hőformájában a környezetből von el. Ennek következtében a levegő hőmérséklete pedig csökkenni fog. Különösen nagy jelentősége lehet ipari csarnokokban, raktárokban, akár logisztikai központokban, akár kiskereskedelmi láncoknál, ahol hatalmas légtömegeket kell mozgatni és kondicionálni.
1: Száraz és zömmel napos lesz a hétvége, íme a részletek. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre is 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok, hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát végre itt van a várva várt péntek este, indul a hétvége, indul a pihenés, indul a móka és a kacagás, na meg a legjobb zenék is, a Maroon 5 kezd, ez a Payphone.
3: Ez a Night Shift,

0: tudom, hogy akarom.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, amit egy rossz nap szült, hiszen az Alice DJ ez egy több producerből álló társaság volt, és elméletileg úgy született maga a dal, aminek a címe Better Off Alone, hogy az egyik producert kidobta a barátnője. De hát látjátok, mi történt, meg kell találni mindig a negatívumba és a pozitívumot. Szakítás, viszont abban egy világsláger és egy klubhimnusz. Megérte? Szerintem igen. Alice DJ, Better Off Alone, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyan tudnánk kifejezni a legjobban a tiszteletünket mondjuk Elvis Presley előtt? Hogyha mondjuk ilyen Elvis rajongó vagyok, akkor mit csináljak? Hát nagyjából azt, mint a Texas nevű zenekar frontembere, hogy megcsinálta ugyebár az Inner Smile című dalt, majd utána a videoklip forgatásán beöltözött Elvisnek, parókát húzott, és hát így fejezte ki azt, hogy Elvis neki a mindenem. Szerintem keményen oda tette magát. Ja, de akkor még egyszer, Texas Inner Smile, ezzel jövünk.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha most jelenleg valaki a hallgatóink közül szerelmi bánattal küzd, akkor arra kérem, hogy halkítsa le a rádiót, vagy kapcsolja ki, mert a következő dal szerintem még azt is megsiratja, aki jelenleg a örömének a csúcsán van. Hogy ki az előadó? A Hubastank, a dal címe pedig The Reason. Van mondani valója, de azért egy elég keményen szomorú dal.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 óra előtt pár perccel még bőven van arra idő, hogy Mac visszatérjen. Miről beszél ez a Biki? Hát Mark Morrisonról és a Return of the Mac-ről.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A magyarok fele fordul magánorvoshoz. Egy rolleres, mobilok és szimkártyák helyzet volt egy fővárosi börtönnél. Jön a 11. Paradzsecki kupa. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már a magyarok fele választja legalább egy-egy vizsgálatra, de akár teljes kezelésre is a magánegészségügyet, ez derült ki egy friss felmérésből. A legtöbben privát fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, bőrgyógyászhoz járnak, gyarapszik azok száma is, akik ultrahang, CT vagy MR vizsgálatért fizetnek. A nagyobb műtétek döntő többségét viszont továbbra is az állami ellátórendszerben végzik. 5 mobilt és 4 szimkártyát próbáltak bejuttatni egy fővárosi BV intézetbe. Sóval töltött zacskókba rejtve találták meg az eszközöket a budapesti fegyház és börtön fegyőrei. Valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai börtön magas kerítésén a csomagot, még vizsgálják a részleteket. A büntetés végrehajtás közölte, még mindig a telefon fordul elő leggyakrabban a tiltott tárgyak között. Előfordult már, hogy krumpliba vagy szalámiba rejtve próbálták a rácsok mögé juttatni a mobilt. Megtámadták az MTK Budapest labdarúgó csapatának kapusát, Demjén Patrik súlyosan megsérült, lábközépcsonttörést szenvedett saját lépcsőházában. Legalább másfél hónapig nem léphet pályára, írja a csakfoci.hu. Az MTK rövid tájékoztatása szerint a labdarúgástól független incidensben sérült meg, és a rendőrségi nyomozásra hivatkozva nem árultak el további részleteket. Visszatér a Paradzsecki kupa. Az ország minden tájáról rajthoz állnak holnap Dunaharasztiban. Vízimentők segítik a mozgáskorlátozottakat abban, hogy átélhessék a sportág nyújtotta élményeket, mondta a rádiónknak Várkonyi Bálint, a Magyar Jetski Szövetség főtitkára.
2: A jetskizés mindenkié, ezzel a mottóval indítottuk el ezt a Paradzsecki kupát, és ezt tartjuk szem előtt a szervezés minden lépésénél is, hogy lehetővé tegyük tényleg minél szélesebb körbe azoknak, akiknek a mindennapokban elérhetetlen és elképzelhetetlen, hogy ezt a sportágat kipróbálják, hogy átélhessék az élményt, és megtapasztalhassák, milyen jetski versenyzőnek lenni, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban akadályozott személyeket, gyerekeket, felnőtteket, férfiakat, nőket várunk. Azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki azt érezze, hogy bárki részese lehet ennek a sportágnak.
1: Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, aki tudja nagyon jól, hogy nagyjából senki nem hallgatja jelenleg, hiszen durván negyed órája megy a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs. Hajrá Magyarország, hajrá Michael Gray, jön a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szeretném vázolni, hogy a következő közel 4 perc nagyjából hogy néz ki. Könnyed regi, popos refrém és a biztonság kedvéért rengeteg napsütés. Tehát nagyjából olyan lesz, mintha durván 4 percig elmennénk nyaralni, mondjuk Jamaikába, ugye? És ez nagyon jól fog esni mindenkinek. Jön Aszfád és a Shine!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy történelmi dal, egy történelmi jelentőségű dal, egy történelmet író dal, ami nem más, mint Eve és Gwen Stefani közöse, a Let Me Blow Your Mind. És hogy miért történelmi? Mert ez volt az első olyan dal, ami Grammy díjat nyert a női rap együttműködés kategóriában. Tű, ezt komolyan mondom, egy nyelvtörőnek is elmennem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha egy dalra lehet azt mondani, hogy egy tökéletes koprodukció, hát akkor a következő az, mert hogy James Morrison és Nelly Furtado hangja úgy összeolvad, mint két tenyér, és egyszerűen nem engedik egymást, hanem viszik egymást tovább a hullámhosszokon, úgy, hogy az nekünk jó legyen. Jön a Broken Strings!

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, néha-néha kevesebb, több, és ezt arra értem, hogy érkezik Sheryl Crow és az All I Wanna Do, aminek egyetlen egy az üzenetem. Egy nagyon egyszerű mondat. Csak jól akarom érezni magam. És mit ad Isten, ez Grammy-t hozott neki. Wow!
1: Ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Szigorodik az akugyárak ellenőrzése, ígéri a szakminiszter. Stráda büntetéssel operálnak a netes csalók. 1700 iskola csatlakozott a Magyar Diák Sportnapjához. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Önálló igazgatóság ellenőrzi januártól az akkumulátorgyárakat, jelentette be közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megyei szintről országos szintre emelik a kontrollt, hogy a munka a legnagyobb figyelmet kaphassa a januárban felálló élő környezet felügyeleti főhatóságon belül. Kiemelten ügyelnek majd az akkugyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, illetve arra, hogy betartsák az engedély meghatározott nagyon szigorú feltételeket. A felére csökken októberben a vonatjegyek ára Szlovákiában, ezzel mérsékelni a családok közlekedési kiadásait a pozsonyi kormány, egyúttal azt ajánlja, aki csak tudja, tegye le napról napra drágábban tankolható autóját és járjon vonattal. A félárú vasúti jegyek csak másodosztályra érvényesek, és korán sem biztos, hogy lesz folytatása az akciónak. Ugyanakkor a remények szerint ráébreszti a szlovákokat arra, hogy kocsi nélkül is van élet. Az osztrák autópálya kezelő nevében küldenek hamis fizetési felszólítást netes csalók. Üzenetükben azt írják, hogy a címzett matrica nélkül autózott Ausztriában, ezért büntetést kell fizetnie. Az osztrák társaság weboldalára hasonlító felületre terelik áldozatokat, hogy kicsikarják bankkártya adatait, aztán megszerezzék pénzét. A cég arra kér minden érintettet, ne dőljön be az átverésnek. Országszerte több mint 1700 iskola diákjai csatlakoztak ma a Magyar Diák Sport napjához. A Diák Sport Szövetség szerint a programokat maguk az intézmények alakították ki, ők két aktivitást ajánlottak, 2026 méteres futást, illetve azt, hogy ezen a napon a lehető legtöbb gyermek gyalog, biciklivel, rollerrel vagy éppen gördeszkával, görkorcsolyával menjen iskolába. Az eseményt évek óta a kontinens számos országában megrendezik, szeptember utolsó péntekje ugyanis az Európai Diák Sportnapja is. Szép nyugodt időnk lesz a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszakára mindenhol feloszlanak a gomoly felhők, eső sehol sem várható, hajnalban foltokban ködre és 4-10 fokra számíthatunk. Utána döntően napos idő következik országszerte, helyenként felhőkkel, 20 és 24 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Vasárnap is sokfelé lesz hűvös a hajnal, ezt követően derűs órákra készülhetünk már 21-25 fokkal, eső továbbra sem valószínű. A jövő hét is nagyjából ilyen idővel indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, és hogyha már van válogatott meccs van, akkor nyugodtan mondjuk azt, hogy az első félidőnek vége, indul a második félidő, a csapatok felfrissültek, és a többi, és a többi, és a többi. Justin Timberlake kezd, ez a Like I Love You.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a Spice Girls hozzánk, és a Viva Forever, és a csajok nagyjából úgy vannak vele, hogy amikor kicsit eltűnnek, nem szólnak róluk a híradások, akkor bedobnak egy olyat, hogy hapsz, lehet, hogy összeállunk egy turnéra, vagy egy koncertra, vagy csak egy egyszerű brunchra, aztán a végén, az utolsó pillanatban soha nem lesz semmi, mert valaki megsértődik a másikra. Úgyhogy nagyjából, hogyha olyat olvastok, hogy Spice Girl koncert, felejtsétek el, nem lesz belőle soha semmi. Viszont a Viva Foreverről most itt a Best FM-en lesz.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan szituációk, amikor az ember csak hülyéskedik, mondhatni csúnya szóval ökörködik, valamit kigondol, hogy azt megcsinálja, és nagyon jól süle. Így volt ez anno a Dark Souls-szal is, amikor megcsinálták a következő dalt, Barbra Streisand. Ki gondolná, hogy egy egyszerű névvel egy világslágert lehet csinálni? Senki, de nekik sikerült. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, de főleg uraim, jelentkezzen az, aki nem dolgozna együtt nagyon, de nagyon szívesen Beyoncéval. Nem vannak a kezek. Milyen érdekes, viszont mi nagyjából ezt soha nem fogjuk megélni. Sean Paulnak viszont annól sikerült, és létrejött a Baby Boy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, induljon ennek a csodálatos pénteknek az utolsó órája, ami szó szerint egy küszöböt jelent a hétvége előtt, és hölgyeim és uraim, ezt megünnepelve akkor jöjjön Martin Solveig, és tőle a Rockin' Music. Na, akkor gyerünk!
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 10 fokra ébredünk, 22 lesz napközben, az nem rossz. Lesz egy-két felhő az égen, de alapvetően nagyjából csak a napsütés várható. Szél nem lesz, front nem lesz, úgyhogy aki csak teheti, ilyen kellemes őszi délutánon valaha el kell majd menni. Jó, valóban irány ki a szabadba. És közben persze hallgassátok a Best FM-et, hiszen a legjobb zenék nálunk szólnak. Most például jön a Depeche Mode, ez az It's No Good.

Mesztefem a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm Niki Bogyónak, hogy megírta nekem, hogy a névnapok kimaradtak, úgyhogy már pótolom is. Köszi szépen, Niki. Na kérem szépen, holnap Justina névnapja van, viszont a biztonság kedvéért még érdemes lesz felköszönteni a Cipriánokat, a Damosokat, a Deményeket, a Demjéneket és a biztonság kedvéért a Kozmákat és az Ősépeket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne abbozz, holnap reggel köszönj fel, így vagy úgy. Most pedig hallgass meg Lenny Kravicet, hiszen jön a The Chamber. We'll be right back.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik nálunk az isteni Kylie Minogue, ez a Zone a Night Like This.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk, remélem jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, jó pít, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este találkozunk, addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

It's time for change. For change.